0: Nishik nye dunga dadang yi. Gamsum juje le, miksa le ba. Tose mechik don le pagbu yi.
1: Nyul gyokchi.
0: Nyul gyokchi.